zöldek, sárgák, s persze a kéket és a fények, meg a színek, finoman belepik az egész.